Nice, élire tele a spájz. Triol akármi csoda rend, szigorú rend, faszik nem csend. My tie dye, szandálom gyömlál, 0-0-2-es a verdám, igazi dead cat.

már is menjen. Meg leszek én a fura nélküled is, köszönöd máson az élet. Jó kívánság, tükörországból súgjon neked az élet.